0: Nem szerintem is. Nagyon nagyon kívülnál.
1: Köszi, felső nyomlokation, köszönöm.